Mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lósza. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy jócska személy, geci, amilyen név vagyok. Tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki kurva, egy góri lesz, mint Sony Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet.